Lionel qui atterrit sur l'Italie, puis il Stop.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Nagy Imrére és Mártír társaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és Mártír társai tiszteletére. Adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szónokok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta a rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Színtér Fesztiválon, írja a HAON. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élmény nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul, így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

6 óra van, Enrique Iglesias és Ciarát hallották a Best FM-en. Na kezdünk is! Mégpedig! Jesse J dalával, V.O.B. közreműködésével jön a Price Tag-e. Oh mama, már 6 óra? Igen, oh mama! Kicsi Copacabana jobb lenne, nem, mint mondjuk Debrecen? Jó reggelt a 104,6 megahertzen. Például a 90-es évek egyik nagy kedvencével, Diana King-el.

0: az elmúlt néhány csajos reggel után picikét módosítunk az ivararányon, már ami a reggel stábját illeti, ugyanis...
1: Hajdú bihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál, melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cég fejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a hajdúbihari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trolibusz és villamosvonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet, munkanavi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
0: Ma és akkor miért is változik hétfőtől a DKV közlekedési rendje? Hát mi másért, mint ezért? Hú, indul a vakáció! Meleg időjárással, sőt, egyre melegebb időjárással, már a tegnapi naphoz képest is melegebb lesz ma, és ez még nem a vége, ugye? Dani!
1: Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Köszi. 15 fokkal kezdünk. Valóban ennyi van most Debrecen belvárosában, és ez már a csütörtök reggel. Július 18-án az Arnoldok és a Leventék felköszöntésével. Hamarosan, de előtte még hadd induljon a zenei folyam, vagyis hát folytatódjon a hajnal után a reggellel, amelynek a házigazdája én lennék. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Shy Guy, Shy Guy. A 90-es években jártunk, 7:45 a Best FM-en. Diana King énekelt. Jó reggel, de Debrecen.
1: Jó reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, július 18-án már csütörtök van, egy nappal közelebb a hétvégéhez, és egy nappal közelebb a nyári... A nyári vakációhoz, hát ó, már tegnap sem volt komoly tanítás, iskolai ki mit tudok, fordított napok, egyebek, esetleg osztálykirándulások, az év a tanév utolsó napjai van. Papír szerint az idei tanév holnap június 19-én fejeződik be. Persze több iskolában már nincs tanítás, vagy sokkal lazább az élet. Hát ilyenkor a legszupibb iskolába járni. És elköszönni egy hosszú nyár erejéig a kedves pajtársoktól, és a nyolcadikosoktól, mert hát ugye a évzáró egyben a nyolcadikosok számára a 8 év lezárása is. Úgyhogy ballagós napok vannak, jönnek a szerenádok, gondolom. Hát nagyon remélem, hogy egyik szerenád végén sem fogják a nyolcadikos ballagók azt a dalt énekelni, amivel már is folytatjuk a Best FM-en. Ez a bikini. Részegen kivisz majd haza. Apropó részegség, tudják, mi folytatódik vasárnapig. A Road Pole akciója, az az elnevezése, hogy drog és alkohol.

0: to you, Louis Tomlinson és BB Rexa, a Best FM-en a csütörtök reggelben, ahol már is az Arnoldokat, a Leventéket, a Desdemónákat imádkoztál az éjjel, Desdemóna. A Doloreseket és a Márkókat is köszöntjük a nevük napján, ami egyébként az autista büszkeség nemzetközi napja 2007 óta. Egyébként az autizmus világnapja az más, nem célszerű a kettőt összekeverni, az április 2-án volt. 311 éve született Debrecenben Maróti György, a református kollégium tanára. 158 évvel ezelőtt Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója, és 140 évvel ezelőtt az az angol felfedező, akit a legjobban azért a mondatáért kedvelünk, amikor megkérdezték tőle, hogy miért akarja, vagy miért akarta megmászni a Himaláját, ezt felelte, mert ott volt. Egyébként a Mount Everesten tűnt el 1924-ben, és hát arról az angol felfedezőről beszéltem, aki George Lee Mallory-nak hívnak, és ő született 140 évvel ezelőtt. Magyar színésznők következnek három. A három közül a legfontosabb az az színésznő, aki hát ma kerek születésnapot ünnepel, hiszen pontosan kereken ennyivel ezelőtt született meg, Debrecenben Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színésznő, a férje Csányi Sándor színész, a húga Tenki Dalma, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagja, és hát Tenki Rékát meg annyi magyar filmben, például a Futni mentem című filmben is láthattuk. Én remélem, hogy a későbbiek folyamán felköszönthetem ezzel a filmmel. Kovács Adél színésznő ma 64 esztendős lett, a Hídemberben és a Csocsóban is láthattuk. És ma ünnepli a 67. születésnapját a magyar televíziózás egyik legismertebb fodrásza, legalábbis a 80-as, 90-es években az volt, tudják, Fruzsi, tudják, hogy melyik televíziós sorozatból. Egyébként a színésznő neve nem csak a szerep alapján Fruzsi, hanem úgy hívják, hogy Pregitzer Fruzsina. És ő volt a Szomszédok fodrásza, Fruzsi. 67 esztendős lett a mai napon, úgyhogy íme a napi Szomszédok.
1: Egy kicsit.
2: Bocsánat, a dugóba
1: kerültem. Természetesen megvártuk és megvárjuk bármikor. Clarissima mia, láthatod, tehetetlen vagyok, ami rám, mint tudod, nem jellemző.
2: Hát megvan rólatok a véleményem. Ezt majd elmondom Albertnek.
3: Végre egyszer nem úgy ugráltunk, ahogy a nagyasszony fütyült. Parancsolja, művésznő. Ha bejön is, meghalom a nyávogását. Kedvem támad, hogy Lenint olvasok, pedig ez még nem fordult elő velem.
0: Kedvem támad, hogy Lenint olvasok, pedig ez még nem fordult velem elő, mondta Pregitzer Fruzsina, azaz Fruzsi, ma 67 esztendős, a Szomszédok fodrásznője.
4: Köszöntjük Arnold nevű hallgatóinkat! Az Arnold férfi név a germán Arvald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. Számos híresség kapta ezt a nevet. Gros Arnold grafikus, Arnold Schwarzenegger amerikai filmszínész, Arnold Schönberg zeneszerző és természetesen ön kedves Arnold, aki most a rádiót hallgatja.
0: És természetesen boldog névnapot kívánunk a Leventéknek!
4: Köszöntjük Levente nevű hallgatóinkat! A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése létező. A Levente köznév ettől a névtől teljesen független. Régebbi Levanta formáját a nyelvújítás során módosították Levente alakúra. A Levente közszó szerb-horvát eredetű. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Levente Árpád fejedelem fia, Király Levente színművész, Szörényi Levente zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Levente, aki a rádiót hallgatja.
5: Boldog névnapot kívánok neked, Levente!
0: Na és hát nem csak az Arnoldok és a Leventék ünnepelnek ma, hanem a cseresznyék is, főképpen a Leventének hívják őket. Na, kiről beszélek? 1993-ban lépett be hivatalosan az együttesében, ahol egyébként 9 nagy lemezt adott ki a csapattal, amikor is sok-sok év után ott hagyta 19 évnyi közös munka után Cseresznye, azaz Molnár Levente az együttest. Hello, cseresznye! Valahol ott az óceánon túl, Amerikában él? Molnár Levente? Cseresznye? Igen? Hát akkor küldjük oda! Boldog névnapot kívánva neki! Ah!
6: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, döntéseiben ne hagyja magát befolyásolni a mások helyzetétől, csak ön tudja, milyenek a körülményei és milyen problémákkal kell szembenéznie. Mika, a csillagok hatásának köszönhetően kedvező változásokra számíthat, próbáljon meg a lehető legszemélytelenebbül hozzáállni mindenhez, ahol pénzről van szó, mert összetűzések keletkezhetnek. Ikrek, a csillagállásnak köszönhetően pénzügyei helyreállnak, és nem kell aggódnia a szükséges kiadások miatt, egy kis nyaralást is megengedhet magának. Rák, titkos találkáknak kifejezetten kedvez a nap, szívesen flörtöl, csak a kellemes hangulat kedvéért. Oroszlán, jól megtervezett életviteles sokféle személyes kielégülést eredményez, most mégis úgy érzi, hogy másik állást akar, vagy többet akar házon kívül tartózkodni. Szűz, egy idegen léphet be az életébe, aki nagy hatással lesz önre, majd távozik. Tegyen kísérletet arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Mérleg, megérzései hozzásegítik, hogy kitűnhessen társai közül, amikor igent kell mondania egy feladatra, az elsők között jelentkezik. Skorpió, a hétköznapok bajaira a szerelemben próbál vigasztalást lelni, olyan kapcsolatba bonyolódhat, amit gyorsan meg is bán. Nyilas, esély van arra, hogy megmutassa a világnak, mire képes, különösen művészi adottságait, esztétikai, illetve diplomáciai érzékét csillogtathatja. Bak, váratlan úton némi pénzhez jut, de a nyaralás többe kerül, mint amennyire számított. Gondolja át alaposan a lehetséges kiadásokat, amelyeket a társasági élet jelentene. Vízöntő. Viselkedjen kevésbé hivatalosan azokkal az emberekkel, akikhez üzleti viszony fűzi. Tisztelik az ön képességét, és ez fontos dolog. Alak. Új tervekbe vághat bele azzal a biztos tudattal, hogy a csillagok támogatják a pénzkereseti elképzeléseit, és azok sikeresek lesznek.

0: Fate of Ophelia, Best FM and Taylor Swift dalát hallották. 8 percünk van 7 óráig hátra. Fontos friss közlekedési információk jönnek. Igen, a mai naptól a június 18-ától elkezdődnek a munkálatok a 33-as számú főutat illetően. Útfelújítást végeznek. A Debreceni megyei jogú város önkormányzata megkezdi mától a 33-as számú főút útfelújítási munkálatait. Az érintett szakaszokon a Debreceni Vízmű ZRT a burkolat megújítása előtt vezeték bélelési munkálatokat végeznek. Az első szakasz az elvileg mától indul, és a Bem tér és a Nádor utca közötti szakaszt jelenti a felújított egyetem sugárúti csomópont kivételével. Az első lépésben az ideiglenes buszmegállókat fogják kialakítani, és a buszmegállók peronépítése történik a mai naptól tehát. És aztán sok-sok korlátozás majd, hogy még szebb utakon közlekedhessünk Debrecenben. És még óvatosabban, hát régóta mosolyognak már azok a jelzőberendezések, tudják a fix trafipaxok ránk. Azonban a mai naptól már nem csak mosoly, hanem bírság is járhat, ugyanis június 18-ától élesednek az új fix trafipaxok, Debrecen Józsa Elek utca, Debrecen Józsa Rózsavölgy utca, Debrecen Jánosi út és a 48-as számú főúton Debrecen Nagycsere a régi orvosi rendelőnél, ott is van egy ilyen eddig mosolygós, ezek után már szomorú és még inkább büntető pontocska, az is jár érte meg bírság is, szóval mától élesednek a trafi boxok, fix trafi paxok. És akkor, ha már az előbb említettem Józsát, akkor hadd jöjjön még egy DKV-val kapcsolatos információ. A mai nap ugyanis csütörtökön és holnap pénteken 8 és délután 4 óra között közműépítési munkákat végeznek a Templom utcában. Ezért a 36-os 36A jelzésű és a J1-es járatok terelő útvonalon közlekednek. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Ahogy azt már megszokhatták, az egyik legújabb kedvencünk után irány a múlt, mégpedig a 80-as évek eleje. Juditkám, ez még nem a szavazás lesz, csak mondom, látom, már nagyon várjátok. Remélem, Sofinak sikerült tegnap az iskolai Kimi Tudan a kis performance. Szóval ez még nem a szavazás lesz, hanem egy születésnapos énekesnő a 80-as évek elejének nyerő szintipop duója. Úgy hívták őket, hogy Jezú! Amikor Vince Clark ott hagyta a Depeche Mode-ot, összejött Alison Moyéval, és ketten megalakították a Yazoo formációt. Hát hallatszik a stílusban, ugye Vince Clark jelenléte hozta a Depeche Mode-os szinti ütemeket, és olyan remek zenéket készített, mint a Nobody's Diary. Nálam ez a szubjektív top 3-on a harmadik helyezett. Még megmutatom, ez olyan jó. Tipik, ősi Depeche Mode. A második helyen az Only You.

és amíg drága kedves hallgatóink, felkészülünk a reggeli villámvoxra, addig köszöntsük fel a születésnapján a ma 65 esztendős Elizon Moét, a Jezu együttes énekesnőjét.

késő? Hát remélem, hogy nem 2 perccel múlt el 7 óra. Jó reggel, Debrecen. Nem késtünk még sokat, ugye? A reggeli villámvoksal. Srácok, mindjárt jövünk, de hogy ne szóljak túl későn, lenne itt néhány egészen fontos közlekedési információ. Zsoltnak köszönjük, a 35-ös számú főúton Boda-Szőlő és Böszörmény között dolgozik a Trafipax. A 471-es számú főúton, a szokásos helyen, kint van a trafi Debrecen felé, Dórikám, mi az, hogy a szokásos helyen? Hát olyan hosszú az a 471-es számú főút, konkretizáljuk már. Mondjuk a Mák utca esetében tök konkrét, amit Andrea ír, a Mák utcán dolgozik a robotzsaru. És még egy fontos dolog, Ancsa írja, hogy a Jánosi utcáról a Kassaira kimarad a zöld teli lámpa. Folyamatosan pirosat jelez. Egyedül a jobbra a kiegészítő lámpa vált zöldre. Ennek ellenére próbálnak az emberek kihajtani a Kassai útra, ami elég balesetveszélyes tud lenni. Anikó, köszönjük a figyelmeztetést. Óvatosan a Jánosin is, tudják, ott, ahol a mai naptól már full aktív a kihelyezett fix Trafipax. És legyenek önök is aktívak. A csütörtök reggelben úgy látom a zenei szerkesztőnk biztosra ment. Mutatom a 3 ajánlatunkat. Az egyik az relatíve friss, pár hónapos nagy kedvenc, Lola Young és a Messi.

0: 2-es a Maroon 5-el. És az Animal szám. Dóri írja közben, hogy hát nem tudom, mi a pontos neve, a 471-es számú főúton. Sámson után a körforgalomból, ha kijövünk, és egyből ott oldalt. Oh, most már tudjuk. És azt vajon tudják, hogy mi lesz a harmadik ajánlatunk? Na ugyan, mi lesz? Nakata, mi lesz? Hát mindjárt itt a vakáció, úgyhogy ha valaki éppen a balatoni nyarat tervezi, annak tuti jól fog esni a Soho Party verziója. Ezért mondtam azt, hogy a zenei szerkesztőnk ma reggel egészen biztosra ment.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Megújult az idén 10 éves víztoronykert. Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne. Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli. Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
3: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a fórum első emeletén.
4: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
5: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a Dehír. A kiadvány célja, hogy beutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természet és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egy összegű törlesztés, portékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
5: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósította Haon. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoárjában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
0: Ez a Best FM. Jó reggelt mindenkinek, és főképpen neked jó reggelt, mert hogy pontosítjuk akkor a 471-est, ugye? Szia-szia!
7: Én meg Attila vagyok, köszönök a 471-esen az útkaparó ház előtt, ahogy Debrecen felé közölünk. Ott van készen az út.
0: Útkaparó, hát persze! Na, ez nem jutott az eszedbe. Ott lesz a Trafipax amiről beszéltünk az előbb, talán Dóri volt az, aki ezt megjegyezte. 500-540 és 30-933-104-6. Ó, hát én abba is hagytam a strigulázást a felénél, meg még ki sem nyitottam az összes Viber üzenetet, mert olyan hirtelen elszállt ez a reggeli hírblokk az éterbe, hogy a végeredmény így egyértelműen látszik, és na, hát tudtam én, hát mi más lehetne ma reggel. Az első helyezett.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Az a dal, amit először a 80-as években így hallottunk eredetiben a KFT-től. Emlékszem.

0: Na, milyenek a kék szemű lányok, őszintén?
1: Beültem inni, és észre se vettem az árak színvonalát.
0: Már akkor? Hát akkor mit

0: Maroon 5 és az Animals a második helyről, és a Signal, amit olyan túl sokat már nem játszhatok, el is dugjuk az archívumban egészen szeptemberig.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled!
0: Na, srácok, milyen érzés? Holnap az utolsó tanítási nap, és igen, a táblákon már ott van majdnem teljesen a felirat, mi szerint... Imádom, amikor teljes az egyetértés. Borka 2-es, Bonca 2-es, Lotti 2-es. Úgyhogy nagy volt az öröm a kocsiban. A Maroon 5 dala volt a 2-es, és hát ez lett így a második. Hát az első, a balatoni nyár mi más? Mondtam, hogy biztosra megy a zenei szerkesztőnk. Zsuzsi írja, hogy hát ők nem balatoni, hanem tiszatavi nyarat terveznek, de ezt a számot akkor is nagyon imádjuk, hogy egy 3-asra szavazunk, és nagyon-nagyon sokan voltak ilyenek. Hát persze voltak 1-esek is, mindjárt nekik kedvezünk. Június 18-án csütörtökön Arnold Levente, Desdemona, Dolores és Márkó nevű kedves hallgatóink névnapján. Van egy aktív trafiboxunk a Mák utcában. Van egy trafiboxunk a 471-esen. Timi éppen most erősítette meg az útkaparónál. És van egy trafipax Budaszőlő és Böszörmény között a 35-ös számú főúton. És ne feledkezzenek el arról, hogy Debrecenben több fix trafipax lesz mától. Hát annyira éles, hogy eddig is működtek ezek a trafipaxok, csak küldték a mosolygójelet, jobb esetben. Ezek után azonban küldik az információt a rendőrség központjának. Június 18-án, a mai naptól. Józsa, Elek utca és Rózsavölgyi, Jánosi és a 48-ason Debrecen és Nagycsere. Ott is lesz egy ilyen fix trafipax. Olvastam még egy kutyuskát, bemondom hát, ha valakinek hiányzik. Hajtussámson, a bölcsőde előtt egy nagy barna kutya kóborol, be van kötözve a lába, tehát sérült kutyuska, elszökhetett otthonról, Hajtussámson bölcsőde előtt. Viki, köszönjük neked. Mivel is folytatjuk? Ja persze, hát a harmadik helyezettel. Lola Young érkezik a Best FM-en a Messivel. Ó, és hát minden jót kívánunk az óvodai ballakóknak. Zsó már jövőre iskolás lesz, és azoknak is, akik éppen a második osztály zárják, meg a többieknek is. Gyönyörű vakációt nektek!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzingőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: A reklám után újra
1: zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy. Ott van veled. A Best FM. A Best FM.

0: és a porcelán a Best FM-en 7:30, sőt el is múlt már egy perccel. Jó reggel, Debrecen. Zsuzsi üzen egy BMW-snek, nyugi-nyugi, semmi rossz, inkább egy figyelmeztetés. Nagyon úgy néz ki, hogy a jobb hátsó kereket, kedves BMW-s defektes, nem tudom, hogy észrevetted-e már, vagy sem azóta. A rendszám az két A betűvel kezdődik, és utána egy A-val meg egy G-vel folytatódik, tehát egy BMW-ről van szó. És 901-es egyébként, csak hogy ne kell minden BMW-snek megállni. Hát nem tudom, hogy ilyenkor a visszajelző rendszer tudják, ami a guminyomást jelzi vissza a fedélzeti kompjúternek, az jeleze vagy sem, vagy lehet, hogy csak benézte Zsuzsi. Szóval reméljük, hogy mázlit van, és nincs igaza, kedves BMW-s, de igen, akkor húha, irány a gumis gyorsan, és álljunk ki a forgalomból. Mindenkinek, aki a forgalomban halad, és éppen időbe szeretne beérni a munkahelyére, legyen az bölcsőde, óvoda, vagy éppen iskola, hát a nagyobbaknak klasszik munkahely. Egy születésnapos színésznővel szeretnénk jó utat kívánni. Különösen fontos a színésznő Debrecennek, mert hogy nem csak ő, hanem a húga, Dalma is Debrecenben született. A férjével, Sándorral, először 2009-ben a Poligami című filmben játszott együtt. Aztán játszott a Testről és Lélekről című filmben, a Budapest Noárban, a Seveletben. Legutóbb véletlenül írtam egy könyvet című alkotásban, és természetesen a Futni mentem című filmben is, ami óriási kedvenc, nem csak a film a zenéje is. Kedves Tenki Réka, Debrecen szülötte, drága művésznő, boldog születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistánk apátokkal.
3: Csak én vagyok csalódott.
4: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
5: Igazad van, anya. Fussál apáért.
6: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele. Egy hátizsákba pont befér.
7: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
8: Mi? Ez valami vicc.
7: Az lenne vicce, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé otthon már nem olyan sok.
9: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
10: Muszáj lesz futnunk vele.
11: Te hülye vagy?
12: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
13: Vele lehet halni?
1: Egy filmzene most
14: a Best FM-en.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A barátságot minden földi jónál többre becsüljétek, mert nincs semmi, ami a természet rendjének annyira megfelelne, a szerencsében és a szerencsétlenségben annyira javunkra szolgálna, mint a barátság.

0: Gan, David Guetta, Best FM rádióban, és Bence közlekedési információja, 471-es útkaparó. Köszi, jöhet egy kis foci? Akkor Dióhéjban és a teljesség igénye nélkül a június 17-i VB eredmények összefoglalva: Anglia-Horvátország 4-2, Irak-Norvégia 1-4, Argentina-Algéria 3-0, Ausztria-Jordánia 3-1, Portugália-Kongói DK 1-1, és akkor a hajnali mérkőzések: Gána-Panama 1-0, lejátszottak hajnali 1 órakor, Üzbegisztán-Kolumbia 1-3, lejátszották hajnali 4 órakor, és ami ma este látható: Csehország, Dél-Afrika 6 óra, és Svájc, Bosznia-Hercegovina este 9 óra.
1: VB híreinket hallott.

Matchbox 20 dalával zártuk ezt az órát a Best FM-en, hogy tartolhasson egy újabb mindjárt az önök zenei kedvenceivel. Ó, Erzsó, legközelebb, hogyha SOS, akkor ne e-mailt írj, mert annyi érkezik a spamekkel együtt, hogy alig találtam meg azt, amit át kellett volna már lehet az előző órában adnom. Oda hát nem, mert hogy háromnapos megmérettetés következik. Kedves Laci, kérlek, olvasd be, mert nagyon izgulnak a szülők és a gyermekek is. Izgulni? Egy érettségi miatt? Na ne vicceljetek már. Jó, utólag könnyű azt mondani, hogy nyugalom, semmi izgalom. Hát előtte azért igen, van egy zapszem effektus, és legalább annyira a szülőknél, mint a gyermekeknél. Szóval ma kezdődik például a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium 12. C-osztályának a szóbeli érettségi vizsga, 3 a magyar igazság, csütörtök, péntek, szombat. Hát kívánunk ügyes, okos gyerekeket és támogató, jószívű vizsgabizottságot. Biztos vagyok benne, hogy utóbbiban nem lesz hiány. Valamennyi vizsgázónak sikeres vizsgát. A szülői munkaközösség és az aggódó szülők. Hát ez mégsem volt így annyira hivatalos. 8 óra van, Bruno Mars érkezik a Best FM rádióban. Szóval zsike, hogyha legközelebb sürgős, akkor ne e-mailt ki, írj, hanem inkább írd meg nekem Viber üzenetben, vagy hív fel 500-540. Július 18-án az Arnoldok és a Leventék ünnepelnek, például ő is.

0: az Élés együttes, a Fonográf együttes, és mondjuk az István a király rockopera szerzője, Szörényi Levente. Őt is köszöntjük majd a Best FM-en, mint ahogy az Ilyen volt, ilyen lett rovatunkban. Megemlítem, 83 évvel ezelőtt született a Pedro Pedro eredeti előadója, Raffaella Cara.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
6: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
9: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
10: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyesi Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetorta gyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
9: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. derimuseum.hu.
2: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Nagy Imrére és Mártír társaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai tiszteletére, adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szónokok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta a rádiónak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
13: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
12: Az egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Szintér Fesztiválon, írja a HAON. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élmény nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával.
14: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
12: Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
15: What's up, guys? This is Bruno.

0: Florida első nagy slágere T-Pennel a Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A Best reggellel.
0: T-Pain, egészen pontosan, gondolom ez fájdalmas volt azok számára, akik angolul tudnak jobban, mint én, mondjuk az nem nehezebb. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, június 18-án, csütörtökön, mindjárt köszöntjük az Arnoldokat és a Leventéket, na meg a Desdemónákat, a Doloreseket és a Márkókat. Köszönjük Csabi a közlekedési információt, Tégláson a szokásos helyen a sokásos helyzet. Trafipax az útkaparónál a 471-es számú főúton is szintén, és ugye nem felejtették el, hogy ami eddig csak ilyen kis figyelmeztetés volt, az mától éles, fix trafipaxok Józsán, az Elek utcában, a Rózsavölgyi úton, Debrecenben a Jánosi utcában, és a 48-ason Debrecen Nagycsere térségében, ami azt jelenti, hogy most már éles lesz az információ küldés, ha valaki gyorsabban megy az átlagosnál, akkor nem csak egy piktogrammal jutalmazza vagy bünteti, hanem egyebekkel is a rendőrség őket, mert hogy az információk eljutnak annak központjába. Remélem, hogy eljutott az információ önökhöz. A mai napon elkezdik a 33-as számú főút felújítási munkálatait. Az első ütemben június 18-ától a Bemtér és a Nádor utca közötti szakaszon kell nagyon figyelnünk. És nagyon óvatosan és türelmesen közlekednünk, és nagyon-nagyon szurkolunk azoknak, akiket már beneveztek a névnapi sorsolásra, például az Arnoldokat.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Arnold nevű hallgatóinkat! Az Arnold férfi név a germán Arnold névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. Számos híresség kapta ezt a nevet. Gros Arnold grafikus, Arnold Schwarzenegger amerikai filmszínész, Arnold Schönberg zeneszerző, és természetesen ön kedves Arnold, aki most a rádiót hallgatja.
3: Boldog!
0: Például a Leventéket.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Levente nevű hallgatóinkat! A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése létező. A Levente köznév ettől a névtől teljesen független. Régebbi Levanta formáját a nyelvújítás során módosították Levente alakúra. A Levente közszó szerb-horvát eredetű. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Levente Árpád fejedelem fia, Király Levente színművész, Szörényi Levente zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Levente, aki a rádiót hallgatja.
0: Az utolsó előtti tanítási nap holnap már indul a... Sőt, több iskolában már elindult, voltak iskolai ki mit tudok, és még lesznek is, kedves gyerekek. Nektek üzenem, hogy az a bácsi, aki idén már a 81. születésnapját ünnepelte áprilisban, ma van a névnapja, a kollega az előbb említette, 1962-ben egy ki mit tudon, egy iskolai ki mit tudon indult, és meg is nyerte azt, utána pedig már egyenes út vezetett ahhoz, hogy együttesével az ország egyik legkedveltebb beat zenekara legyen.
4: Ne gondold, ó, ne, hogy tiéd a világ.
0: Hát nem gondolták, de énekelték.
4: Mindig a te.
0: Hát volt ott retorzió rendesen, azok a fiatalok.
4: És a vég, most tiéd a szó.
0: Amikor Kicsi Ricsi énekelt, de akkor ő még egészen kis srác volt. Most pedig már 81 esztendős Szörényi Levente, akinek ma a névnapja van.

Illés együttes mellett az István a király rockopera szerzője Bródy Jánossal, örök barátjával és cimborájával. És a Fonográf együttes alapító tagja, én nekem valahogy az Illés, hát akkor még meg sem születtem, ritka, de tényleg van ilyen. És az Illésnél jobban bejött a Fonográf, mert hogy miközben elkezdtem a zenével ismerkedni, akkor ilyen zenéket játszottunk, és hallgattunk otthon. Mondd, hogy nem haragszol rám. Tudod,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy ked, Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Almazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kasténál.
5: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kószaprofil.hu.
6: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
7: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
6: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
8: A reklám után újra!
9: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

egy csillag volt 15 millióból, vagy hát valamennyivel kevesebből. 6 éve úgy elhunyt Benedek Tibor, háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok vízilabdázó edző. Mindjárt ráemlékezünk a Best FM-en, pontosabban most, és jön a Best kalendárium 7 perccel fél 9 után. Jó reggel, Debrecen! 211 éve a Waterloo-i csatában első Napóleon francia császár vereséget szenvedett, és ez pedig a napóleoni háborúk végét jelentette. 1933-ban adták át a nyíregyházi rádióállomást. Az akkori legnagyobb teljesítményű vidéki rádióállomás 6,25 kilowattal adott. 60 éve kezdte meg a működését az első budapesti házgyár. 1966-ban a panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták. 54 éve ezekben a napokban labdarúgó Európa-bajnokságot tartottak, pont ma volt a döntő, mármint hogy 1972. június 18-án. A brüsszeli döntőn az NSK labdarúgó válogatottja 3-0-ra győzte le a Szovjetunió csapatát. És 47 éve történt, hogy Jimmy Carter és Leonid Brezhnev Bécsben aláírták a SALT 2 stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló egyezményt. Még egy emlékezés, nem csak Benedek Tiborra, hanem a franciák kedvenc színésznőjére.

Sok Amire, aki játszott például, az egy férfi és egy nő című remek francia moziban. 2 éve, 2024-ben hunyt el, Benedek Tibor pedig 6 évvel ezelőtt. 2020. június 18-án. És 47 éves volt. Nagyon-nagyon fiatalon hagyott itt bennünket, és nagyon sok mindenkinek hiányzik. Nyugodjanak békében. Emlegettem Waterloo-t, akkor mi más is jöhetne, mint egy Eurovíziós győztes dal? A napóleoni háborúk végét jelentő Waterloo-i csatából.

két évvel ezelőtt, ugyanígy júniusban ülhettünk ki először egy hajnali órán a Gangra Filóval, azaz Fuchs Benjaminnal. Hát akkor készítette ezt a lemezt, kis lemezt, és azóta is nagy kedvenc itt a Pest FM-en, a hajnalok a Gangon. Hát nem volt annyira kellemetlen a mai hajnal, enyhe volt a reggelünk, igazán kellemes, és most is még az a hőmérséklet 20 fok Debrecen belvárosában. Hát egy 10-est még hozzápakolunk, megközelítjük a 30 fokot. Ma biztos, lehet picit alatta leszünk, magas UV-sugárzással, holnap pedig felette, sőt a következő napokban is, ami a nyári vakáció első napjait illeti, akár 35 fokos kánikulát is hozhat majd. Én pedig hozom a kánikula hűsítő zenei kedvenceit, hát ez a 20 fok, ez ami most van éppen nem az. A következő viszont egy forró sláger lesz, az eredetiét Raffaella Cara énekelte, aki hát olasz énekesnő, színésznő és műsorvezető volt, Bolognában született 1943. június 18-án, tehát ma lenne a születésnapja a következő dal előadójának. Úgyhogy most az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban, jön Raffaella Cara, aki 83 évvel ezelőtt született ezen a napon.

fa, vagy cseresznyefa? Hát éppen most van a szezonja. Jó érett, roppogós cseresznye, kukacmentesen, vagy kukacsal? Hát kell a plusz fehérje. 9 óra van, a Best FM-en érkezik Mr. Props. Nagy bogi, de

0: 84 esztendős lett ma a poprock álló csillaga, Sir Paul McCartney. Michael Jacksonnal érkezik majd a születésnapján. És van egy színész, akit hát inkább szinkron színészként tudjuk, hogy kicsoda. Például a Bohém Rapszódia című filmben Freddie Mercury magyar hangja. Most neki is ma van a születésnapja. Emlékeznek a filmben, hogy mit mondott a zenei kiadó vezetője a Bohém Rapszódiáról? Ezt.
1: Bármit, ami 3 percnél tovább tart, a rádiók nem tűznek műsorra. Ennyi.
0: Na, akkor fogd meg a sörömet. Mert igenis, a rádiók műsorra tűzték teljes terjedelmében, és azóta is megunhatatlan nálunk is itt a Best FM-en a Bohém Rapszódia.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
7: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McIs élmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a Böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McIs élménynek.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Hajdú bihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cégfejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a hajdúbihari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
12: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
10: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trolibusz és villamosvonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet, munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
13: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
10: Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
11: 104.6 Best FM.
9: Ez a város ritmusa.

0: Clean Bandit, Louise Johnsonnal a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: Szólunk, remélem még időben, hogy 4 trafi box, pontosabban fix trafi box. Élesedik a mai naptól, június 18-ától már csak mosolygó jelek helyett információkat is küld a rendőrség központjának a Józsai, Elek utcai, a Rózsavölgy utcai, a Jánosi utcán lévő és a 48-as számú főúton Debrecen Nagycserénél lévő fix trafi box. És kellenek is ezek, nagyon jó, mert most már nem azt kell lesni, hogy van-e a madárka az odóban vagy sem, hanem ez biztosan mindig mérhet, ezért tessenek visszavenni a sebességet, sok-sok balesetet tudnánk megelőzni ezáltal. 471-es útkaparó, ugyanilyen forgalomlassító tényező, mármint hogy az nem fix, hanem mobil trafipax, és aztán volt a 35-ösön Bodaszőlő és Böszörmény között is, és a Mák utcában, ott viszont tényleg a trafibox volt aktív. Június 18-án született, mégpedig 84 évvel ezelőtt a 20. század egyik legnagyobb zenei ikonja, a brit rockzene megtestesítője, akit 1997-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütött, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk így Sir Paul McCartney.

McCartney és John Lennon volt a Beatles két fő dalszerzője. És amikor a Beatles, hát ugye feloszlott 1970-ben, akkor egy egészen kiváló szóló karrierje indult el, mellesleg meg a Wings együttes énekese is volt el. Szóval szóló karrier, No More Lonely Nights.

Ő is Michael Jacksonnal vele többször is. The Girl Is Mine című duettjük, Michael Thriller című albumán ott foglalt helyet. Ez meg egy Paul McCartney albumon Michael Jacksonnal a Say, Say, Say. 10 perccel fél 10 előtt boldog születésnapot 84 éves Sir Paul.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: nem annyira jó, a négyes számú főúton ebesnő, mert valakinek lett a szemébe sütött a nap, és ennek következtében az árukban kötött ki az autójával. A négyesen ebesnél az árokban a forrásnál egy autó. Komoly forgalmi akadályt most nem képeznek, de nyilván később majd lesz egy műszaki mentése ennek az autónak. Timi, köszönjük az információt neked, és Marianna, neked is. Ez a Best FM. A telefonszámunk 500-540. SMS, Viber számunk 30-933-1046. Szabó Anitával sorsolunk születésnapi tortát hamarosan, és majd egy pizzát a reggel informátorának. Ha azt mondom, hogy Fehér Tibor, akkor lehet, hogy a név alapján nem tudják, hogy ki ünnepli a 38. születésnapját. Fehér Tibor színművész, nem messze tőlünk, Máté Szalkán született 38 évvel ezelőtt. Láthattuk a Munkaügyekben, láthattuk a Mi kisfalunkban, és sokat szinkronizál. Például Edith a Sast, Taron Egertont és Rami Maleket, azaz Freddie Mercuryt. 38 éves ma Fehér Tibor, Freddie Mercury magyar hangja.
1: Hát nem vagyok biztos abban, hogy pont ilyen albumot ígértetek.
2: Nem, ez jobb album, mint amit ígértünk. Jobb, mint bármelyik album, amit valaha ígértek neked, drágám. Ez egy istenverte remek mű.
3: Ez egy jó album, Ray.
4: Maradjunk a remek műnek.
1: Drága lett, és a címe Bohemian...
2: Rhapsody.
1: Rhapsody. Az meg mi?
2: Epikus költemény.
1: Egy örökké valóságig tart, 6 rohadt perc.
2: Sajnálom a feleségedet, ha neked 6 perc egy örökké valóság. És tudod mit? Kis lemezként is kiadjuk.
1: Kizárt. Bármit, ami 3 percnél tovább tart, a rádiók nem tűznek műsorra. Ennyi.
0: Szerinted?

0: The End of the Road, a West FM-en egy filmzenét hallottak, még pedig a Boomerang című filmnek a zenéjét. Eddie Murphy volt a főszereplője, és az előadó pedig a Boyz II Men együttes volt, annak alapító énekese Nathan Morris ünnepli ma az 55. születésnapját. És igen, bár a hét elején hiányoltuk, de pontosan úgy, mint a Boomerang, visszatért Szabó Anita, pedig azt hittem, hogy már neked is elkezdődött a...
1: Jó reggelt, elkezdődött, csak ma véget is ért.
0: Rövid kell ez az idei
1: vakáció. Igen, pedig most reggelt. Kezdtem belejönni, de hát majd felveszem a ritmust.
0: Örülünk, hogy itt vagy, és vegyük fel együtt a ritmust, és sorsoljuk ma is együtt a születésnapi tortát, a Monami kávézó és cukrászda ajándékát.
1: Márta Ferencet a szülei és testvérei nevezték 17. születésnapján, a legjobb fiú gyereket a világon, egyébként kitűnő tanuló a Betlembe. Hajnal Dávid ma lett 6 éves, a kis boldogságukat szeretné köszönteni anya és apa. Uzonyi Antal ma tölti a 31-et Hajdúhatházon, anya pedig azt üzeni, hogy mindegy, hogy hány szál gyertya lesz a tortán, ő neki akkor is a kisfia marad.
0: Ez így van, tényleg.
1: A Fodor Fanni ma lett 19, szeretettel köszöntik szülei, mamája, a pótnagymami a szomszédból, Marika néni, és sok sikert az érettségi vizsgához. Veresné kis Ilonát a HRS-ek köszöntik, és beszélgetései során mindig benne van a szövegkörnyezetben, hogy azért mondom, erről lehet Ilonát felismerni. Erdély Enikőt az anyukája nevezte, itt Debrecenben ünnepel a Molnár Vivien, akit az édesanyja és a párja Zsolt köszönt, és szívből gratulálnak a szigorlati vizsgához. Kerekes Erika saját magát nevezte, vádrukoló neked is, Erika. Ünnepel a Zakar Vencel, aki 12 lett. Szabó Ferencet a párja Erika nevezte, üzenének, hogy nagyon szereti, és boldog születésnapot kíván. Németh Tibor ma lett 13 éves, Budapesten ünnepel, és egy külön kérés neked, Laci. Csak a köszöntést kérik, a tortát nem, mert hogy Budapestről nehéz lenne neki átvenni.
0: Aha.
1: De hát ugye ez fortuna dönti el.
0: Igen.
1: Szűs Noel ma lett 4 éves, Hajdúböszörményben anya és apa nevezte, Asztalos Pocsai Georginát a családja köszönti, két kisgyermek édesanyja egyébként Georgina. Takács Balázs is ünnepel, Marianna és Boka köszöntik a kedvenc kollégájukat, és mivel Balázs úgyis diétázik, hát ők már jelentkeztek a tortára, szeretnék megoldani ezt a problémát. Laki Nórát a kolléganője Anikó köszönti, a legcukibb kolléganőjét, aki egyben a barátnője is. Peta Alexis ünnepel, aki 7 éves ma, Sanyika Lili apa és anya nevezték ezt a csupas szív nagyfiút. Dusa Józsefnét, lánya, unokái és vejei köszöntik, a család lekvár főzőjét. Molnár Fruzsi is ünnepel, aki ma lett 19, és Bugyó Rékát is nevezték, méghozzá a párja Tomi, illetve a sógor Ádám kívánnak neki nagyon boldog szülinapot.
0: És sorsoltam, és nem fogod elhinni, hogy kit dobott ki a gép.
1: A budapesti.
0: Németh Tibit.
1: Na de hát ő akkor most önként lemondott a tortáról.
0: Tibikém, anya, Zoli és a család, vegyetek egy lottót a hétvégére, jó? És legyen ilyen szerencsétek. Aztán majd tájékoztassatok, hogyha bejött.
1: Meg persze perkálják le az 50%-ot a nyereményből.
0: Ez a torta, ez majdnem bejött, de ami egy gáláns felajánlás, hát Budapest az elég messze van, nem itt a szomszédban, annak valószínű ő fog nagyon örülni, mert hát akkor nála próbálkozunk, jó?
2: Igen, tessék.
0: Robert. Kocsis Robert.
2: Igen.
0: Őszintén, kimernek még önnel állni a kollégák egy csapatépítőn egy paintballra?
2: Hát, ki?
0: Hát akkor mazoisták, azt kell, hogy mondjam.
2: Hát van, amikor én húzom a rövidet.
0: Hát nem azt hallottam. Azt hallottam, hogy minden sérelmedet szuperül meg tudod torolni egy-két kék-lila folttal a kollégák tekintetében, ami a csapatépítő paintballozást illeti.
2: Hát ez oda-vissza alapon szokott menni, de igen, van, amikor én is kapok, van, amikor ők is kapnak.
0: Figyelj, zárjuk rövidre. Most te is kapsz, meg szerintem ők is kapnak.
2: Igen, valószínűleg.
0: Mikor lesz a következő paintballos csapatépítő?
2: Még nem tudjuk, de szerintem hamarosan. Tehát nagy sikere volt az előző kettőnek is. Ez valószínűleg hamarosan. Legalábbis reméljük.
0: Robi, hogy ennek milyen nagy sikere lesz már, mint annak a születésnapi tortának, amit a Monami kávézó és cukrászdában készítenek neked. Málás brownie torta. Van elképzelésünk? Mármint, hogy imádni fogják a kollégák is.
2: Valószínűleg igen, igen.
0: Kérj egy szelet tortával bocsánatot azoktól, akiknek ha nem is maradandó, de átmeneti károsodást okoztál a paintball pályán.
2: Megoldjuk, megoldjuk valahogy.
0: Szia Robi, Fazekas Laci vagyok, ez Debrecen kedvenc rádiója.
2: Igen, a Best FM.
0: Legyen boldog a napod!
2: Köszönöm szépen!
0: Reggeli informátora pedig Marianna lett, ő kapja. Ő. Azt a pizzát, amit a Melanzs ajánlott fel, és a 4-es számú főúton Ebesnél a forrásnál volt baleset. Ebben az órában kaptunk hírt, onnan egy autó az árokban, most még forgalmi akadályt nem okozott, de talán a műszaki mentés alatt. Igen, úgyhogy óvatosan arra felé is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, indul a délelőtt. 90-es évek egyik legnagyobb kedvencével. Beérkeznek a 80-as évek és a most ballagó 8-osoknak jelképesen, de csak jelképesen 99 luftballont engedünk az égnek.

0: is Neno mellett Tóth Abigail. Miközben egy kis kedvet csináltam a délelőtti műsorhoz csütörtökön. Sanyitól megkaptuk az infót, már folyik a műszaki mentés a 4-es számú főúton, a Nádas és Ebes között, és a Debrecen felől érkezőket érinti majd, ha jól emlékszem. Szóval műszaki mentés most jelenleg. És a továbbiakban is csak a Best FM. Szép napot, Debrecen!
1: Kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természeti és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egy összegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Lincmeyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósított a HAON. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoárjában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
4: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: listás.
1: Jöjjön egy újabb Best of listás.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naumfen utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
0: A Metal Sheet bemutatja Campus.

0: Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.

A zenei kedvencek között a Queen slágerével folytatódik a Best délelőtt itt a 104.6-on. Kellemes szép napot, jó munkát, jó utat mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. A négyes számú fiútról pedig Palitól kaptunk fülest, téglásnál a szokásos helyen. A benzinkút előtt mérnek egy fehér autóból a rendőrök. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933. 104.6, 24 fokot mérhetünk jelenleg Debrecenben, és 29-ig meg sem állunk. Holnaptól pedig már a bűvös 30 fokot is átlépi a nappali hőmérséklet. Rádiózunk együtt a zenei folytatásban a Queen slágerével, szól a Don't Stop Me Now, itt a 104.6-on.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, döntéseiben ne hagyja magát befolyásolni a mások helyzetétől, csak ön tudja, milyenek a körülményei és milyen problémákkal kell szembenéznie. A csillagok hatásának köszönhetően kedvező változásokra számíthat. Próbáljon meg a lehető legszemélytelenebbül hozzáállni mindenhez, ahol pénzről van szó, mert összetűzések keletkezhetnek. Ikrek, a csillagállásnak köszönhetően pénzügyei helyreállnak, és nem kell aggódnia a szükséges kiadások miatt, egy kis nyaralást is megengedhet magának. Rák, titkos találkáknak kifejezetten kedvez a nap, szívesen flörtöl, csak a kellemes hangulat kedvéért. Oroszlán. Jól megtervezett életvitele sokféle személyes kielégülést eredményez, most mégis úgy érzi, hogy másik állást akar, vagy többet akar házon kívül tartózkodni. Szűz. Egy idegen léphet be az életébe, aki nagy hatással lesz önre, majd távozik. Tegyen kísérletet arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Mérleg. Megérzései hozzásegítik, hogy kitűnhessen társai közül, amikor igen kell mondania egy feladatra, az elsők között jelentkezik. Skorpió. A hétköznapok bajaira a szerelemben próbál vigasztalást lelni, olyan kapcsolatba bonyolódhat, amit gyorsan meg is bán. Nyilas. Esély van arra, hogy megmutassa a világnak, mire képes, különösen művészi adottságait, esztétikai, illetve diplomáciai érzékét csillogtathatja. Bak. Váratlan úton némi pénzhez jut, de a nyaralás többe kerül, mint amennyire számított. Gondolja át alaposan a lehetséges kiadásokat, amelyeket a társasági élet jelentene. Vízöntő. Viselkedjen kevésbé hivatalosan azokkal az emberekkel, akikhez üzleti viszony fűzi. Tisztelik az ön képességét, és ez fontos dolog. Malak. Új tervekbe vághat bele azzal a biztos tudattal, hogy a csillagok támogatják a pénzkereseti elképzeléseit, és azok sikeresek lesznek.

0: Köszöntjük Levente nevű hallgatóinkat! A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése létező. A Levente köznév ettől a névtől teljesen független. Régebbi Levanta formáját a nyelvújítás során módosították Levente alakúra. A Levente közszó szerb-horvát eredetű. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Levente Árpád fejedelem fia, Király Levente színművész, Szörényi Levente zenész, és nem utolsó sorban ön kedves Levente, aki a rádiót hallgatja.
1: Halló!
2: Halló, Leventét keresem!
1: Én lennék az.
2: Szia, Levi, dolgozol?
1: Igen, dolgozok.
2: És ott vannak a munkatársaid is veled?
1: Igen, itt vannak a környezetemben, igen.
2: Szerinted ki üzenheti azt neked, hogy a melóban nyújtsd ma a maximumot, de reméli, hogy este is bevállalsz egy kis túlórát? Kiből nézed ki, hogy ilyet üzen neked?
1: Péter.
2: Péter volt az, aki benevezett téged.
1: Besztefem.
2: A Besztefem, igen. Mi pedig kívánunk neked csodás napot, illetve azt, hogy a melancs cukrászdába másodmagaddal tölts el egy kellemes órát, egy finom sütikóstolás.
1: Hát ez csodálatos, köszönöm
2: társaságában.
1: Szépen.
2: Levi, most már tudod, hogy ki a Péter?
1: Igen, tudom.
2: És ott
1: igen.
2: Van veled?
1: Igen, adjam Pétert, szeretnél vele beszélni?
2: Csak téged szerettelek volna köszönteni, kedves Levi.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Boldog névnapot, és várnak a
1: melancsba. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Szívesen, hello!
1: Szép napot! Volt

0: koffein, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Nagy Imrére és mártirtársaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és mártirtársai tiszteletére. Adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szónokok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta a rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Színtér Fesztiválon, írja a HAON. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élmény nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával.
4: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul, így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: levendulavíz, amelyek iránt továbbra is jelentős a kereslet. A levendulát már egyre nagyobb mértékben hasznosítják élelmiszerként is, például édességekbe, szörpökbe, illetve ételek díszítésére. A levendulát egyébként most érdemes szaporítani, és figyelni kell arra, hogy érzékeny a túlöntözésre, mindig ellenőrizzük a talajnedvesség tartalmát, az első évben pedig még ne várjunk virágzást, de a bokor fejlődése látványos lesz, hogyha megfelelően gondozzuk. Fél This Moment ezzel a dallal folytatjuk, Pitbull és Krisztina Aguilera közösen érkezik itt a Best FM útinfóval pedig. Bátran csörögjenek 500-540.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Női fehér.

0: nemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.

A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en a Best délelőttben. Szép napot mindenkinek! Június 18-a van, a diákoknak egyetlen napjuk maradt a suliból. A maival együtt még egy kicsi, holnap ugyanis véget ér. Az általános iskolában a tanév is nagyon sokan el is ballagnak. A 8. osztályosoknak egy fontos fejezet zárul le az életükben, véget érnek az általános sulis évek, és hamarosan új kihívások, osztálytársak és új élmények várnak rájuk. Sok helyen a ballagás az utolsó tanítási napon, vagyis holnap lesz, így országszerte megható pillanatokra készülnek a családok és a pedagógusok. És hogy mi a divat ajándék fronton 2026-ban, ez is évről évre változik. A klasszikus virágcsokor természetesen most sem maradhat el, de egyre többen választanak a diákoknak személyre szabott vagy élmény alapú ajándékot. Nagyon népszerű például a pénzes boríték, az ajándékkártya, a gravírozott ékszer vagy karóra, de sok család koncertjeggyel, utalvánnyal, fesztiválbérletekkel, kisebb utazással, sőt, akár egy-egy új telefonnal vagy laptoppal lepi meg a ballagókat. Az elmúlt években különösen felértékelődtek azok az ajándékok, amelyek élményt vagy maradandó emléket adnak. Akár egy szálvirággal, akár egy nagyobb meglepetéssel készülünk, a legfontosabb azért mégis az, hogy a gyerekek érezzék, hogy büszkék vagyunk rájuk. Én jó készülődést kívánok mindenkinek, akiket ez érint, a Best hallgatóknak pedig további jó rádiózást. Az AD stúdiódalával folytatjuk, jön az Álmaim Pan America, itt a Best FM-en.

0: Hello, Best FM!
1: Jó napot kívánok, Vasanna Mária vagyok. Szólni szeretnénk, hogy Debrecenben a Hízvezér utcán egy kis kutya elkóborolt valahonnan olyan 49-45 szám körül. Autóval közlekedünk, és az autóúton szaladgált is. Ilyen veszti féle, de ilyen kis keverék veszti.
0: Rendben, köszönöm, hogy jelezted, szia! És mindeközben Norbert is jelezte nekünk Viber számunkra, hogy a Hízvezér utcán cikázik az úttesten egy fehér kiskutyus, talán máltai, de nem tudta megállapítani. Hiányzik valakinek, akkor mindenképpen keresse. Tehát a Hízvezér utcán ezt a kiskutyát, mielőtt valami gond lesz. Én pedig játszom Jason Derulo dalát, és érkezik még Sarah Brightman és Andrea Bocelli közöse is. A Time to Say Goodbye velük ér majd véget a Best délelőtt. Aztán startol a délig évesek műsor itt a Best FM-en. Már jöhetnek a zenei kérések. 500-540, SMS Viber 30-as, 933-1046.

0: 245.
1: Majd dubihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cég fejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a hajdubiari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trolibusz és villamos vonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanavi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
5: Célállomás
2: Debrecen.
5: Pozíció
2: 104,6.

Kérők, érdemes tehát már most készülni, elegendő folyadékot fogyasztani, valamint kerülni a hosszantartó közvetlen napozást. Erre hívza fel a figyelmet a Hungaromet. Én pedig arra szeretném, hogy a következő két órában már az önök zenei kérései teljesülnek, és kezdünk is egy kéréssel. Zsolt küldött nekünk üzenetet, aki Mariannának szeretné küldeni Ricky Poveri szerepel Kitty Amo című dalát nagyon mély szeretettel. Tehát Zsoltól Mariannának érkezik a dal. A következő zenei kérésért, kedvencért, üzenetért pedig csörgessék a Best FM forró drótját.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
0: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
2: Cívisbeton.hu.
0: A megbízható alap.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
4: Szurkolói sziget, óriás ledfa, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
6: A Best FM.

0: A hívható telefonszám 500-540.
1: Halló, Stefan!
2: Köszönöm, kedves hangodban, Doki vagyok, megint Debrecenből. Szeretem a húgomat, ma van a szülinapja. Sándorninak hívják, Hajdúhatházban, akik örökre szeretem. Boldogságot kívánok mind a négy gyerekének, és az egész család nevébe gratulálok neki. És számot szeretnék küldeni, rátok bízom, mert mindig segítesz nekem, és köszönöm szépen.
1: Pisti, a lényeg megvolt, hozom a dalt. Jó? Szia!
2: Nagyon kedvesek vagytok, szírókat!

0: Háló, Best FM.
1: Valami egyszer, vidám.
2: Keretek egy zenét?
0: Kérhetsz, igen, szia, hogy hívnak?
3: Abraham Milán.
0: Milán. Hol vagy, Milán, ahol ilyen zaj van? A suliba vagy. Na, mi az a dal, Milán, amit szeretnél?
3: Eminemtől szeretnénk kérni a Lose Yourself.
0: Oké, és kinek szól, vagy kiknek?
2: Nem bánok szól a szerelmemnek, éppen mellette ülök, éppen megölelem.
0: Oké, és ő is hallja?
2: Igen, Emma is hallja, itt van velem, mellettem van.
0: Oké, és egyébként már vége van az óráitoknak?
2: Most éppen tesi óra van, de nem mentünk ki vele.
0: Hogy micsoda, mi történt még egyszer?
2: Nem mentünk ki tesi.
1: Itt vagyunk, hát értékelés van, értékelés van, tanévet, balesetvédelmi oktatás.
2: Igen.
0: Hallottam a kedves tanárnőt, remélem, hogy neki is nagy kedvence Eminem, hozom a dalt, srácok, nektek pedig további szép napot. One shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természet és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egy összegű törlesztés, portlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
5: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósította Haon. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoárjában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
5: Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
8: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
9: Ön kérte már kedvencét?
8: A hívható telefonszám 500.

A zenei kedvencek szólnak továbbra is itt a Best FM-en kellemes délután. Jó munkát, jó utat mindenkinek! Június 18-a van. Az Arnoldokat, Leventéket ne felejtsék el köszönteni. Akár egy szuper dallal. Itt a déli kívánság műsor második órájában. Én Szabó Anita vagyok, és megyünk tovább a zenei kérésekkel. Csillától érkezett üzenet SMS Viber számunkra. Sziasztok! Az apától a Dancing Queen-t szeretném, hogyha lejátszanátok a hatosztályos és általános iskolából megismert Viola barátnőmnek, ugyanis tegnap volt a szülinapja. Isten éltesse sokáig. Ez az üzenet Violának, én pedig

Jó szókérésére játszottam Alice Cooper slágerét, ez volt a Poison itt a Best FM-en, remélem, hogy mindenki felpörgött már, így az ebéd után, fél kettő után egy perccel járunk. A következő dal pedig Molnár Leventének érkezik, a munkahelyi banda, Nóri Bence, Réka is Milán küldik neki. SMS-ben kaptam az üzenetet, és azt írták levélről, hogy nem tudjuk, hogy hogyan csinálja, de minden nap valamivel elviselhetőbbé teszi a munkahelyi légkört. Azt kívánjuk neked, kedves Levi, hogy tartsd meg ezt a szupererődet, és egy nagyon vidám dalt kérünk neki, amit rátok bízunk. Oké, srácok, akkor hozok egy nagyon vidám dalt. A Hermes House Bandtől Levinek a Queer Sarai érkezik itt a Best FM-en.

A déli kívánság műsor végéhez érkeztünk, 10 percünk maradt még 2 óráig, a hírek után pedig egy-egy órás zené maratonnal szórakoztatjuk Önöket. Én kitartást kívánok mindenkinek a munkában, az utakon, balesetmentes közlekedést. A diákoknak pedig kitartást még a holnapi utolsó munkanapra, most már tényleg a finishben vagyunk. Horváth Leminek pedig anya és apa küldi Ed Sheeran Sapphire című dalát, és üzenik neki, hogy nagyon büszkék a kitűnő bizonyítványra, és csak így tovább. Levi, nagyon boldog névnapot kívánunk neked, nagyon szeretünk üzeni a család, én pedig ezzel a dallal köszönök el Önöktől, találkozunk holnap délelőtt legközelebb itt a 104.6-on. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallott.

0: Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai tiszteletére. Adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szónokok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta a rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Színtér Fesztiválon, írja a HAON. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élmény nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul, így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McKis élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McKis élménynek.
3: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
5: Június 20-án neked is ott a helyed a múzeumok éjszakáján. A Csonka templom, a Déri múzeum, a Modem, a Nagy templom, a Református kollégium és még sok más helyszín vár izgalmas programokkal a nyár legmenőbb estéjén. Közel 100 program, köztük kortárs művészet, titkos múzeumi raktártúrák, interaktív fegyverbemutató, slam poetry, tűzzsonglőrök, templomburger és éjféli orgonazene egyetlen különleges éjszakán. A gyerekeket kalandjáték, kézműves programok és alkotások várják városszerte. Kultúrára fel! Töltsük meg június 20-át művészettel, élményekkel és felfedezésekkel. Részletek és jegyvásárlás a résztvevő intézmények oldalán és a helyszíneken.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
6: Hajdubihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
6: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cég fejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a hajdubihari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
6: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamosvonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet, munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
8: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
9: Köszönjük szépen a híreket, délután 3 óra van, ez itt a Best FM a 104.6-on, Hello Debrecen. Mindent megteszek azért, hogy önöknek egy kicsit jobban teljen a munkaidejük. Elengedett kézzel védőháló nélkül fogom nyomatni önöknek a jobbnál jobb zenéket. Kezdhetünk? Itt a Tattoo és az All the Things You Said.

hallgatják, ez itt a Best FM, és három a magyar igazság, úgyhogy három trafipaxról is be tudok önöknek számolni. Mérnek a rendőrök a Kassai úton, a városból kifelé, és működik a trafibox a Mák

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szavatéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóvicekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk,

0: hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hi, we're the Pussycat Dolls.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
6: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
1: Bárhol is vagy,
7: bárhol is vagy,
1: ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.
8: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
9: ¿Por qué?
8: Porque la vida es corta.
9: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
8: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante.

Tiesto és az On My Way, a Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek. Nézzük, hogy mi a helyzet a foci VB-n, milyen meccseket fogunk ma átaludni az éjszaka. Bár most a mai 4 meccsből 2 az egészen vállalható időpontban van. Az A csoportban 6 órától Csehország, Dél-Afrika, utána a B csoportban 9 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina, utána megint a B csoportból magyar idő szerint éjfélkor Kanada, Katar, és hajnal 3-tól Mexikó, Dél-Korea. A Mexikó, Dél-Koreát azt szerintem sokan szívesen megnéznénk a mexikóiak miatt, de hát hajnal 3-kor. Na hát mindegy, ez egy ilyen VB, ez így alakul. Jó szurkolást azoknak, akik látják majd valamelyik meccset, és hát focizzel nálunk is. Itt a Loki induló!

0: kérdezi tőlünk István a Viberen, hogy mi ez a dal, ami most szólt. Ez kérlek szépen egy kanadai zenekar, a Crash Adams slágere, a New Heart. Sokat fogjuk hallani.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: De hát Magyarországon most meg azért inkább Metallica őrület van. Ugye a múlt héten kétszer is felléptek Budapesten. A két koncertet összesen 150 ezeren látták, és ezzel minden idők legnagyobb budapesti koncertjei közé emelkedett a két Metallica fellépés. Nálunk is ők jönnek, itt van tőlük az Enter Sandman.

Vesztet hallgatják a 104.6-on, aztán tényleg minden másodperccel egyre közelebb és közelebb a munkaidő vége, ez lebegjen a szemük előtt. Viszont hát a DKV munkatársainak ma csak ezután kezdődik a nap sűrűje. Villamos pálya karbantartási munkákat fognak végezni este 6 és 10 óra között a Calvin téren és környékén. Emiatt némi késés előfordulhat a villamos közlekedésben, de jelentős késésekre nem számítanak. Viszont a munkálatok zajjal járhatnak, úgyhogy a környéken lakóktól előre is elnézést kérnek. Tehát ma este 6 és 10 óra között villamos pálya karbantartási munkákat végeznek a Calvin téren. A zajokat pedig mi elnyomjuk jobbnál jobb zenékkel. Ed Sheeran jön a Besten. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Bestet hallgatják a 104.6-on.
1: Ezzel a dallal megyünk tovább. Mindjárt. Mert úgy is szétetlek, szétetlek
0: én. Úgy is szétetlek, szétetlek én. Jó, majd a halott pénz és a szétszeretlek. A hírek után ezzel folytatjuk. És közben is várom nagyon a közlekedési infókat. Merre járnak, mit látnak az utakon? Írják meg a 3933 104.6-ra.
2: Kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a De Hír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természeti és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, portékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
2: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósította Haon. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoáriában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best a 104.6-on, 4 óra volt. Hát van, akinek ez azt jelenti, hogy épp hurrá, itt a nap vége. Valakinek pedig azt jelenti, hogy még egy-két órácskát le kell húzni a melóban, de mi itt vagyunk, és mindenkinek nyomatjuk a jobbnál jobb zenéket. Jön a halott pénz és a szétszeretlek. A hírek

0: Sean Paul és Sasha, és az I'm Still In Love With You a Best-en a 104.6-on. Aki már megindult hazafelé, az vigyázzon, mert a Budai Nagyantalon és a Mák utcán is működik a Trafibox, sőt, Balmazújváros belterületén, a Debreceni úton is mérnek, a városba kifelé tartókat figyelik nagy erőkkel, és hát ugye amúgy is nagy razzia van az egész országban, sőt egész Európában. Vasárnap estig tart egy újabb roadpoll ellenőrzés, elsősorban az ittas és a bódult állapotban lévő sofőröket akarják kiszűrni a forgalomból, de hát természetesen minden mást is ellenőrizhetnek, úgyhogy ennek megfelelően tessék közlekedni. Az utak híreit várjuk nagyon, mit látnak arra, merre járnak, írják meg.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: A szemünk az utakon, a fülünk pedig a Best FM-en, a 104.6-on. Mindjárt jön a Rasmus és az In the Shadows.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
3: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
5: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyesi Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetorta gyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
3: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. derimuseum.hu.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. civisbeton.hu.
9: civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
11: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
12: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma, Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hey, I'm Dua Lipa.
16: Hey, this is Justin Timberlake.
17: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
18: Hello, I'm Phil Collins.
13: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

SFM 104, a Fiesta és a Jött veled a nyár. Hú, hát jön a nyár rendesen, nem fogunk fázni itt a következő napokban. Holnap 35 fok, és ez még elég jónak számít ahhoz képest, ami utána lesz. Szombaton 36, vasárnap 37 fok sem kizárt. Úgyhogy már most figyelmeztetnek mindenkit a szakemberek, hogy egyrészt nagyon figyeljünk oda a bőrünk védelmére, mert hogy brutál erős UVB sugárzás várható holnap és holnap után. Meg hát a szokásos dolgok, ugye fogyasszunk minél több folyadékot, vizet kell inni ilyenkor, 2-3 liter test magasságtól, testsúlytól függően lecsúszhat ilyenkor, próbáljuk kerülni a direkt napfényt, kenjük be magunkat fényvédőkrémekkel, és különösen figyeljünk oda az idősekre, a gyerekekre és a krónikus betegekre, mert nekik lesz a legnehezebb ilyenkor. Na hát akkor még egy nyári hangulatú dal, csak hogy szokjuk. Edward Maya és a Stereo Love.

itt a 104.6, a Best FM-et hallgatják, és hát most már kívánság műsorra felkészülni, már tényleg nem sok, alig 10 perces jön Szilvia a mikrofon mögé, és elkezdi teljesíteni az önök kéréseit. Már írhatnak neki a 3933-1046-ra, vagy hívhatják is, 500-540 a Best FM forródrotja, aztán 5-től 7-ig kívánság műsor. Most viszont hangerő, jön az ACDC.

0: Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát idő van, lassanként át kell adnom a stúdiót Szilvinek, mert kezdődik a kívánság műsor, de előtte még hadd segítsek egy hallgatónknak, aki azt írja nekünk, hogy elhagyta az Aladár Olga Q Norbert 558-as rendszámot valahol Debrecen Pallag Derecske között, a 47-es főúton, tehát egy új típusú rendszám, Aladár Olga Q betű Norbert és 558. Ha netán valaki megtalálna ezt a rendszámot, akkor hívja a jogos tulajdonosát. 30-470-49-57. Reméljük, hogy előkerül a rendszám. És mondom, előkerül Szilvi, és övé a terep, kezdődik a kívánság műsor. Én pedig megyek. Ciao.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a Fórum első emeletén.
5: Balmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy ked Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Nagy Imrére és mártír társaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai tiszteletére. Adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szólónkok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta el rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
10: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
9: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Színtér Fesztiválon, írja a Haon. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élményt nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul, így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
12: És most
13: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
14: Szombati Szilvi köszöntöm Önöket Bruno Mars legújabb dalával, ami egy lendületes, táncra hívó, szerelmes történet, tele energiával és életörömmel, ami pont kell nekünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.

volt a magna cum laude és az átkozott nők, és ne felejtjék, nem minden nő átkozott, csak néha a férfiak olvassák félre a használati útmutatót. Bugi, a kérésedre forgott ez a dal itt a Kívánság műsorban a Best FM-en, ahol most érkezzen a Maroon 5 és a Sugar, amit Attila választott és a kollégáinak kíván kitartást még a munkához.

0: Szia, te mit választottál itt a Best FM kívánság műsorban?
1: Aló, Szilvi Gábor vagyok. Szeretném kéne egy dal. Doktor Bírás felé, Tomi, ha még nem volt most lába. Ugye nem bántad meg.
0: Igen, megoldható. Kinek fog szólni?
1: Szabó Mónikának, nektek be a stúdióba, és szeretném.
2: Itt van!

0: meg. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
3: Balmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
4: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Hajdú-Bihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cég fejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a Hajdú-Bihari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
9: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jó sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt. A tavaszi záróár nem jó hír a hazai méhészeknek.
8: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trolibusz és villamosvonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet, munkanavi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdú-Biharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: Kívánság műsor, tessék!
1: Sziasztok, Best of Fam, szeretnénk kérni egy zenét.
0: Na, mondd, mi legyen az?
1: Ma már ment esetleg a Golden a rádióba.
0: Szerintem megoldható, hogy lejátszuk.
1: Köszönöm szépen.
0: Szeretnéd küldeni, vagy magadnak kérted?
1: Én szeretném küldeni anyukámnak, és azt hiszem, hogy nagyon szeretem őt.
0: Jaj, de aranyos vagy, és elárulod a neved?
1: Dalton.
0: Dalton. Jaj, de szép. Igen. Férfi név. Nagyon ritkán hallok ilyet, úgyhogy a ritkaság, anyáik ügyesen választottak.
1: Igen.
0: Ő is nagyon szeret téged, az biztos. Oké, akkor neki forogjon édesanyádnak, jó?
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Nagyon szívesen, szia!

0: Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és hallgatom, hogy te mit választottál. Szia!
1: Szia! Zsebi Baba vagyok, és egy Tiesto Adagio for String talált szeretünk élni.
0: Jaj, de jó lesz ezt meghallgatni, mert igen, hallottam.
1: Igen, én is, és erre gondoltam legelőször, amikor azon gondolkoztam, hogy mit kellene, ma kérjek tőled.
0: És akkor kinek szóljon Zsebi Baba?
1: Hát Csigának, mert hogy mindig küld nekem dalt.
0: Hát ő ilyen kedves férfi.
1: Igen, ő ilyen. Vas Jányosnak, Katinak, Oszátának, és mindenkinek, aki szereti.
0: Szuper, jól van. Szép estét
1: szépen,
0: neked.
1: Szép estét.
0: Szia.
1: Szia.

0: a hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Hello, János vagyok, és szeretném kérni a Limán Never Ending Story című számot. Szeretném küldeni az egyik ismerősömnek, előre is hiteles vizsgát kívánok neki.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Sötét a hely, sötétek a gondolatok, nincs zaj, csak a pillanatok, amiket úgy élünk meg, mint a vége lenne, pedig most kezdődik az éjszaka.

Az önök kedvenceivel ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és utolsó előttiként, mert sajnos elszaladt ennyire az időnk, következik az a dal, amelyre generációk tanulták meg ugyanazt a tánclépést, és amely nélkül szinte elképzelhetetlen egy igazi házi buli vagy lakodalom. Egy világsláger, amely a 90-es években meghódította a földkerekséget, és ma is pillanatok alatt megtölti a táncparkettet. Los del Rio és a Macarena Vera kérésére a barátnőknek szóljon. Utána Bécinek forogjon a Hooligans és az apám, és az üzenet hozzá, hogy én is nadal. Én már a búcsúzom és köszönöm a figyelmet. További nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természeti és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, portlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
0: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósította Haon. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoárjában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.

0: Imrére és mártirtársaira emlékeztek Debrecenben. Képzőművészeti alkotásokkal vár a Színtér Fesztivál. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megemlékezést tartottak Debrecenben Nagy Imre miniszterelnök és mártirtársai tiszteletére. Adta hírül a Dehír. Az esemény résztvevői közösen hajtottak fejet azok előtt, akik életüket áldozták a szabadságért és a demokratikus értékekért. A megemlékezésen elhangzott, hogy a történelmi események tanulságai ma is fontos üzenetet hordoznak a társadalom számára. A résztvevők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, miközben felidézték az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások időszakát. A szónokok hangsúlyozták, hogy a történelmi emlékezet megőrzése közös felelősség, hiszen csak így adhatók tovább a múlt tanulságai a fiatalabb generációknak. A rendezvény méltó főhajtás volt a nemzet hősei előtt, fogalmaztak. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők, gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Mondta el rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A képzőművészet is fontos szerepet kapott az idei Hajdúszoboszlói Színtér Fesztiválon, írja a Haon. A rendezvény szervezői ezúttal is több művészeti ágat kapcsoltak össze, hogy minél szélesebb kulturális élmény nyújtsanak az érdeklődőknek. A program részeként kiállítások, alkotói bemutatók és különböző művészeti események várták a látogatókat. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és a térségben alkotó művészek munkái minél szélesebb közönséghez jussanak el. A fesztivál nem csak a művészet kedvelőknek kínál tartalmas kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a képzőművészet világával. A napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul, így tehát melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban, újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket, a szél többnyire mérsékelt marad.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Majd Dubihari húsüzemet látogatott a nagykövet, hamarosan menetrendi változások lépnek életbe a DKV-nál. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egy debreceni húsüzemben tett látogatást Spanyolország nagykövete, számolt be róla a Dehír. A találkozón a vendég betekintést kapott a vállalat működésébe, valamint megismerhette a cég fejlesztési elképzeléseit és gazdasági szerepét. A látogatás célja az volt, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok és a felek kölcsönösen tájékozódjanak az együttműködési lehetőségekről. Az üzemben bemutatták a termelési folyamatokat, valamint azokat a beruházásokat is, amelyek a hatékonyság növelését szolgálják. Elhangzott, a nemzetközi kapcsolatok kiemelt jelentőségűek a fejlődés szempontjából, ezért fontosnak tartják az ilyen találkozókat. A látogatás egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a hajdubiari térség gazdasági eredményeit és lehetőségeit szélesebb nemzetközi körben is bemutassák. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik neki vágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt. A tavaszi záróár nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Új közlekedési rendszerint közlekednek a DKV járatai június 22-től, tájékoztatott közleményében a közlekedési vállalat. Mint írták, a módosítások több autóbusz, trollibusz és villamosvonalat is érintenek Debrecenben, ezért arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. A járatok augusztus 31-ig hétköznapokon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. A változások célja, hogy a szolgáltatás jobban igazodjon az utazási igényekhez és a nyári időszak forgalmához. A társaság szerint az új rend kialakításakor figyelembe vették a korábbi tapasztalatokat és az utasforgalmi adatokat is. A DKV bízik abban, hogy az átállás hozzájárulhat a hatékonyabb és kiszámíthatóbb közösségi közlekedéshez. Melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul. Csapadék elszórtan fordulhat elő Hajdúbiharban. Újabb hidegfront vasárnap éri el térségünket. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: kerékpáros kiadvány népszerűsíti Debrecent és Nagyváradot, fúvós zenekari felvonulás színesítette a hajdúszoboszlói programokat, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új ingyenes kerékpáros kiadvány segíti a Debrecen és Nagyvárad környékén túrázókat, írta meg a Dehír. A kiadvány célja, hogy bemutassa a két város és a környező térség kerékpárral bejárható útvonalait, látnivalóit és turisztikai értékeit. A fejlesztés a határon átnyúló együttműködést is erősíti, miközben ösztönzi az aktív kikapcsolódást és a fenntartható közlekedési formák használatát. A kiadvány gyakorlati információkat, útvonalajánlókat és hasznos tudnivalókat is tartalmaz a kerékpárosok számára. A szervezők szerint a térség számos olyan természet és kulturális értékkel rendelkezik, amelyeket érdemes két keréken is felfedezni. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen válasszák a kerékpározást szabadidős vagy turisztikai célokra. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egy összegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
0: Zeneszóval és látványos felvonulással telt meg Hajdúszoboszló belvárosa, tudósította HAON. A helyi és meghívott fúvós zenekarok közreműködésével megrendezett eseményen a résztvevők a város több pontján is találkozhattak a muzsikusokkal. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséghez a fúvós zenei hagyományokat, miközben szórakoztató élményt kínál a helyieknek és a turistáknak. A zenekarok repertoáriában klasszikus és könnyedebb dallamok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztány találhatott kedvére való előadást. A szervezők szerint a felvonulás hosszú évek óta kedvelt része a város kulturális életének, amely hozzájárul a közösségi élmények erősítéséhez és a nyári program kínálat gazdagításához. Mérsékelt maradt többnyire a szél, és legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék térségünkben. Itt át melegebb időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 29 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 19 fok között alakul.